0: Ayi mukama tusasire.
1: Ayi mukama tusasire.
0: Ayi Kristu tusasire.
1: Ayi Kristu tusasire.
0: Ayi mukama tusasire.
1: Ayi mukama tusasire.
0: Ayi Kristu tuwulire.
1: Ayi Kristu tuwe.
0: Patyo mugulu Katonda.